93.9. Rock FM.

0: hazudozott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ilyentől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Modernebbek lettek az iskolai sportpályák, pótkerékbe rejtettek pisztolyokat, magyar mentőcsapat indult Nepálba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretett szolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba.
1: Több órára kisüt a nap, néhol átmenetileg szemerkélhet. Ma gyenge légmozgásra számíthatunk. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A front előtt még 27 és 35 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hát repül az idő. Hát lehetne mást mondani, de minek, ugye? Hiszen már is szeptember 3-ára ébredtünk. Remélem, hogy mindenki itt tart fejben, testben és lélekben. Csütörtök lesz a mai napunk, vagyis holnap meg aztán már igazán kellemetesen egy pénteknek fogunk nekifutni. És hát a menetrend szó szerint ugyanaz, mindenkinek legyen békés, nyugodt, zökkenőmentes, tápláló reggeli, jó reggeli frissítőital, nyugodt közlekedés. Nem elfelejteni, hogy majd játszunk is. Jó, én pedig hozom a történeteket. Lesz majd Rolling Stones lázadásunk. Aztán megemlékezünk arról, hogy Angliát meghódítja a rock and roll, vagy éppen arról, hogy Ringo Starr miként tért vissza a Beatles-be. De lesz majd itt bizarr baleset is. Jó? Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, no meg hát természetesen a zenék, úgyhogy jó reggelt!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, mint ahogy sávzárás a Rákóczi hídon, Soroksári úti lehajtón, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, illetve sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Kívánom a jó reggelt a most érkezetteknek, csodás csütörtököt, szeptember 3-a, ennek megfelelően a Hildákat és a Csobánokat illik felköszönteni névnapukán. A persze, akinek születésnapja van, annak meg boldog születésnapot, róluk majd még úgyis később szót ejtünk. Nem sokára hírek, információk, aztán pedig megnézzük, hogy a rock krónikásai mit tartottak fontosnak feljegyezni a szeptember 3-ai dátum mellé. És persze hírek után majd zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ilyentől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésre vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakma Sziget program sorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó kis csütörtöket mindenkinek. Szeptember 3, no! Hát 68-ban e napon Ringo Starr visszatért a Beatles-be, miután a White Album feszült stúdió munkálatai közben két héttel korábban kilépett a zenekarból, e napon visszatért. A stúdióban a többiek virágcsokrokkal borították be a dob felszerelését. 65-ben a Rolling Stones dublini koncertjén a rajongók megrohamozták a színpadot, ami hatalmas tömegkáoszba és lázadásba torkollott. Az eseményről készült felvételek a híres Charlie's My Darling dokumentumfilmben is helyet kaptak. És hát jóval 10 évvel korábban, 1955-ben Bill Haley and his Comets klasszikus a Rock Around the Clock e napon lett a legelső rock and roll kislemez, amely elérte az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyét, vagyis Angliát meghódította a rock and roll. Na, majd még folytatjuk. 103.9 Rock FM, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, mint ahogy sávzárás a Rákóczi hídon, Soroksári úti lehajtón, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, illetve sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 7 óra és annak környéke. Játszunk egyet, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Vagyis, aki Iron Maiden relikviákra szeretne szert tenni, egy 3D-edi figuragyűjtemény első lapszámára, The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákra, mindezt a Centauria kiadó jóvoltából, az csörögjön 20-as 99-103-9, a szerencsés 9. viszi a nyereményt. Hírek után pedig zenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Modernebbek lettek az iskolai sportpályák, pótkerékbe rejtettek pisztolyokat, magyar mentőcsapat indult Nepálba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretett szolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvízli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba.
1: Több órára kisüt a nap, néhol átmenetileg szemerkélhet, ma gyenge légmozgásra számíthatunk. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A front előtt még 27 és 35 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na nézzük ki a 9. Talán Gábor-e. Szia, Gábor.
1: Halló, szia, André, Gábor vagyok. Jó reggelt.
0: Nagyszerű. Figyelj, örült fogos kérdésem lesz. A kedvenc rádióállomásodat, ha megneveznéd.
1: Hát, az pedig a 103.9 Rock FM.
0: Hát mekkora szerencse ez? Már csak azért is, mert így nyertél egy 3D-edi figura gyűjtemény első lapszámot, a The Trooper figurával, Iron Maiden hátizsákat, Csenta úria kiadó jogoltából.
1: Ah, nagyon király, köszönöm szépen.
0: Igazán.
1: Ez óriási.
0: Igazán nincs mit. Mi lesz a mai nap programja?
1: Hát, munkával telik.
0: Munkával?
1: És hatalmas nagy örömmel.
0: Na, jól van akkor. Örülök, hogy minket hallgatsz. Legyen szép a napod.

93 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, zöggenőmentes csütörtököt mindenkinek. Azt tudtuk, hogy az Apple társalapítója Steve Wozniak milyen mecénás volt? A legendás első US Festival 1982. szeptember 3-án az ő nevéhez kapcsolódik. Labor Day a munkaünnepe hétvégéjén vette kezdetét a kaliforniai San Bernardino-ban. Na, csak kimondom, San Bernardino-ban. Steve Wozniak egy 81-es repülőgép szerencsétlenség utáni lábadozása alatt döntött úgy, hogy saját vagyonából finanszíroz egy olyan gigantikus fesztivált, amely ötvözi a legújabb technológiát és a zenét. Célja az volt, hogy a 70-es évek önző magamnak való gondolkodása helyett a közösségre és az összetartozásra helyezze a hangsúlyt, ezért lett a neve US, vagyis US, azaz mi. A technológia hatalmas légkondicionált sátrakban mutatták be akkor legújabb számítógépeit, élő kétirányú műholdas tévéhidat létesítettek az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Bár 3 nap alatt több mint 400 ezer ember látogatott ki a helyszínre, brutális volt a hőség, 43 fok. A fesztivál pénzügyi katasztrófa volt, 12 milliárd dollárt veszített a rendezvényen, pedig fellépett a The Police, a Talking Heads, a Ramones, Tom Petty and the Heartbreakers, The Kinks, The Cars, a Fleetwood Mac, vagy éppen a The Grateful Dead. Hát, ennek ellenére nem gyűjt be. Minden esetre jó volt. Hogy volt? Gondolom. 103.9 Rock FM. Na zenéljünk, mindjárt megnézzük, kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Iskola igazgatói pályázatokat hirdetnek. Fókuszban a vasúti áruszállítás. Cél a gyerek balesetek megelőzése. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változás a tanintézmények élén. Újra lehet jelentkezni azoknak az iskoláknak az igazgatói posztjára, ahol idén csak ideiglenes vezetői megbízást adtak. A tankerületek csaknem 470 lejárt pályázatot hirdettek meg újra, ezek közül 351 tanár kapta meg 5 évre a vezetői tisztséget. Az ideiglenesen betöltött pozíciókra az új pályázatokat az adott tankerületek írják ki. Eltolódnak a hangsúlyok, a vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld jelzést kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Vitézy Dávid miniszter. Hangsúlyozta, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is kötött pályán induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonat megtöltéséhez. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, egyúttal tehermentesítik a közutak és csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Főként ezek miatt büntettek a rendőrök a fővárosi nyári közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK a gyerek balesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordult meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki elmulasztja az elsőbség adást a gyalogosoknak. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta Rádióknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
3: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtbölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki.
2: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
4: Rumors spreading round. United Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! No, kedves születésnaposok! Két gitárost hoztam. Az egyik Steve Jones, aki 55. szeptember 3-án született, és az angol Sex Pistols alapító tagja és legendás gitárosa volt. 72-ben ugye Paul Cook dobossal hozta létre a zenekart, amely alapjaiban rengette meg a zeneipart. Nyers volt, agresszív volt, egyértelmű punk hangzást hozott. Aztán ugye a Sex Pistols feloszlása után megalapította a The Professionals nevű formációt, majd a Neurotic Outsiders tagja lett. Egyébként a Rolling Stones magazin minden idők 100 legjobb gitárosa közé választotta. A másik úriember, ő északír, születésű, és ő kicsit korábban 47. szeptember 3-án született. A Thin Lizzy alapító gitárosaként írta be magát a rock történelembe, ő Eric Bell. Ugye 69-ben Dublinban Eric Bell fejéből pattant ki az ötlet, hogy új bandát alapítson, és ő kereste meg a zseniális basszus gitáros énekes Phil Lynott-ot és Brian Dunne dobost. Magát a Thin Lizzy nevet is ő javasolta, az ötletet The Dandy nevű képregény egyik robot karaktere Thin Lizzy adta. Ezt formálták át a dublini akcentus parodizálásával, és hát ő játszott a zenekar korai progresszív, bluesos és folkos gyökereit bemutató lemezeim. Az ő nevéhez fűződik a tradicionális ír népdalrok átdolgozásának ikonikus, azonnal felismerhető ikergitáros hatású intrója és zseniális gitárszólója a Whiskey in the Jar-ban. Úgyhogy így, ezen két úriemberrel lehet adicsekedni, kedves ma születettek, teszem hozzá boldogot. Na, 103.9 Rock FM, ha már emlegettük,

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, mint ahogy sávzárás a Rákóczi hídon, Soroksári úti lehajtón, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, illetve sávzárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 8 óra és annak környéke. Játszunk egyet, drága hallgatók. A telefonszámunk 20-as, 999-1039. Most tessék hívni a 9. telefonáló. Ha elmondja nekem, hogy melyik a kedvenc rádióadója, és az stimmel az én ízlésemmel, eskü, hogy viszi a nyereményt. Vagyis 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák, Centauria kiadó jó voltából. Jó, úgyhogy most tessék hívni, aki játszana 20-as 999-1039, hírek után zenélünk.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Ma nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. A NAV nevében trükköznek a csalók. Az AI-tól várunk diagnózist. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésre vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
6: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
5: Vastagabb összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és azt gondolom, hogy itt a 9. szerencsésünk. Szia Sándor, jó reggelt!
1: Szevasz, Endre, szevasz!
0: A kérdésem szerintem ismerős lesz, melyik a kedvenc rádióállomásod?
1: 103.9 Rock FM.
0: Hát ennyi! 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszámad a Trooper figurával, Iron Maiden háti zsák, váljék egészségedre. Mit csinálsz ma?
1: Nagyon köszi, király!
0: Mit csinálsz ma?
1: Hát dolgozok, mint normális ember.
0: Ezt most mondtad, köbölcsesik. Normális, rendes ember, dolgozik. Jó. A nyár azért rendben volt?
1: Hát most lesz majd a nyaralás, a utószezonban, úgyhogy nyomunk egy kis pihenést.
0: Úgy, légy szíves, pihenjél, jó, és mondd meg a főnöknek, hogy arra az mindenkinek jár.
1: Oké, köszi.
0: Örülünk, hogy minket hallgat. Szia, Sándor.
1: Köszi, én is, hello, szia.
0: Szia.

volt a Rolling Stones lázadás. Hogy hol? Dublinban. Ez a második írországi turnéja volt a Stonesnak, és a dublini Adelphi Theaterben adtak koncertet, ami hát egy ilyen botrányos, erőszakos káoszba fulladt. A zenekar éppen a csúcsponton járt, mondani se kell, I Can't Get No Satisfaction, nem sokkal korábban lett világ első sláger, és a rajongókon ennek okán eluralkodott a fékevesztett Stones mánia. Mindössze 12 perce voltak a színpadon, amikor nagyjából 30 feldühödött és extázisban lévő rajongó áttörte a kordonokat is, megrohanta a színpadot. A tömeg lerántotta Mick Jaggert a földre, a zenekar többi tagja pedig az életét mentve, fejvesztve menekült a backstage-be a biztonságiak segítségével, hát azonnal félbe kellett szakítani a koncertet. A dublini koncert és az azt követő belfasti állomás kaotikus pillanatait egyébként Peter Whitehead rendező rögzítette, ebből született meg a Charlie's My Darling című film, amely a világ legelső, hát mondhatni professzionálisan forgatott színfalak mögötti dokumentumfilmje volt egy rockzenekarról, és hát a film hűen bemutatja az ír rajongók agyament megmozdulásait, a backstage-ben menedéket kereső megilletődött fiatal zenészeket, valamint hát azokat az intim pillanatokat, ahogy Jagger és Richards a hotel szobákban akusztikus gitáron mondjuk Beatles dalokat parodizálnak. Úgyhogy érdemes ennek utána tekinteni. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, na akkor egy kis Stones.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megújultak az iskolai sportpályák, pótkerékben voltak a fegyverek, magyar mentőcsapat ment Nepálba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretett szolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élettörténetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Remélem, hogy mindenki jó irányba halad és békés tempóban tudja tenni mindezt. Hát mondani se kell, hogy a rock történelemben is vannak tragikus napok, ilyen a szeptember 3-a, mert hogy például a tragikus 27-esek klubjának első szele 1970-ben e napra esik, mert hogy e napon hunyt el, őt talán kevesebben ismerik a 27-esek klubjából, Alan Wilson, a Kent Heat frontembere és dalszerzője, mindössze 27 évesen, gyógyszer túladagolásban. Aztán őt követte alig 2 héttel Jimi Hendrix, majd Janis Joplin, így Wilson halála volt a híres, tragikus rockzenei 27-esek klubja fekete őszi szériájának a kezdete. A másik tragédia, azt az jóval később, ez 2010-es, ez egy borzasztó bizarr baleset. Mike Edwards, az Electric Light Orchestra alapító csellistája vesztette életét Devonban, belegondolni is szürreális, egy a dombról elszabadult szénabála gurult rá az úton haladó furgonjára. Ami banálisnak tűnhet, de hát tudjuk, egy ilyen bála azért van 500-600 kiló, hogyha jó megsodorják, úgyhogy ő így vesztette az életét. 103.9 Rock FM, utakon éppen ezért is kéretik vigyázni, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne feledjük, forgalmi rendváltozás van a Budafoki úton kifelé, mint ahogy sávzárás a Rákóczi hídon, Soroksári úti lehajtón, útszűkület a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban, a Gyöngyösi utcánál, sávzárás a Mester utcában a Ferenc körút előtt, illetve sávzárás az Erzsébet körúton a Blahalujza térnél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz! Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt.
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Iskolaigazgatókat keresnek. Hangsúlyosabb lesz a vasúti áruszállítás. A vakáció alatt is razziáztak. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csak nem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretett szolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Itt a sörvízli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba.
3: Több órára kisüt a nap, néhol átmenetileg szemerkélhet. Ma gyenge légmozgásra számíthatunk. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A front előtt még 27 és 35 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! Indul egy újabb! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
5: 103.9 Rock FM. Ha ismernek Hildát, egyrészt kedves Hildák, a kezüket csókolom, másrészt pedig kedves főnök urak, tessék a Hildákat nem elfelejteni köszönteni. Jó, utakon vigyázni, én meg hozok zenéket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Ma nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. A NAV nevében trükköznek a csalók. Az AI-tól várunk diagnózist, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet, ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
5: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmák nyerhetnek betekintést.
4: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy várjuk-e a hétvégét, várjuk? Ja, hát persze, hogy várjuk, na jó. De hát mivel várjuk? Na játékkal várjuk, mert hogy játszani jó, és mi játékkal búcsúztattuk az augusztus, köszöntjük a szeptembert. 3D Eddie figura gyűjtemény, első lapszáma a nyeremény, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jó voltából. A játék a következőképpen zajlik, hogy ha majd szólok, akkor kell hívni a +30 20 99 9 139-es telefonszámot 9-én. Én majd, hogyha tudunk beszélni, nyilván meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát erre borzasztó egyszerű a válasz, ez a 103.9 Rock FM. És akkor, de hát mondjuk én csak ezt a választ fogom elfogadni, és én így azt kérném, hogy hangozzon az őszintén. Jó, jó, ebben egyezünk meg, és akkor már lehet is örülni a nyereménynek. Most egyelőre az AC/DC-nek örülünk, ez a You Shook Me All Night Long.

103.9 Rock FM, hát én azt mondom, hogy ne húzzuk, halasszuk. Most kell hívni a plusz 36 20 99 103.9-es telefonszámot 9-én, és ahogyha tudunk beszélni, akkor én meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Erre a válasz a 103.9 Rock FM, és már meg is van a 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Na, hát akkor én kapkodom a telefonokat, addig meg szóljon a Winger és a Miles Away.

0: 103.9 Rock FM, ma volt itt egy jó játékfelhívás. Tessék parancsolni, ki a 9.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hűha, nagyon mész valahová. Szia, kihez van szerencsém?
1: Igen, István vagyok.
0: Kedves István, hát akkor te vagy a 9.
1: Yeah.
0: István, még azért nem engedlek el ilyen egyszerűen, hanem még annyi kérdésem van, hogy melyik a kedvenc rádiód?
1: Kedvenc rádióm a 103.9 Rock FM.
0: Hát ez a válasz, ez tökéletes volt, nincs más hátra, mint előre. 3D Edi figuragyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Gratulálok neked!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök!
0: Hát még én, hogy örülök, mások öröme az mindig jobb, mint a sajátom. Ja, jó. Mindegy. Egy a lényeg, hogy fogunk még játszani, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni. És most jöjjön Bryan Adams, aki jön, kérem tisztelettel, december 16-án az MVM Dome-ban lesz koncertje, ez a Run to You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Hú, majdnem azt mondtam, hogy hétfői, tehát én már nem tudom, hogy hol vagyok, de komolyan mondom, hát ez az augusztus vége, ez a szeptember eleje, hát nem, csütörtök van, úgyhogy szeptember harmadika, igen, szeptember harmadika, csütörtök, jó reggelt kívánok, és kispéntek egyben, de hát mi játszunk, valószínűleg ez a játék zavarhat meg engem ennyire, mert hogy nagyon klassz a nyereményünk, 3D Edi figura gyűjtemény, első lapszáma a The Trooper figurával, a Trooper az ikonik, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Semmi más teendő nincsen, csak hogy hívni kell, ha szólok. A +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádió, amire a válasz, a kérdésre a válasz, az, hogy 103.9 Rock FM. Ennyi, nem több, és már lehet is örülni. Most viszont egyelőre örülünk a Guns N' Rosesnak, ez a Knockin' on Heaven's Door.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán Budapest felé a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat pedig táblák jelzik. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. A 2-es főúton építési munkák miatt van útszűkület Vác határában, a 38-as kilométer közelében. A 10-es főúton az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 19-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 9 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már érkezik is a Panther, akik voltak itt nálunk a Metallica vendégeként június 11-én. Ez lesz a

103.9 Rock FM azt mondja, hogy Europe, akik már nagyon-nagyon régen ígérgetik az új lemezüket, és úgy néz ki, hogy most már célegyenesben vagyunk, mert már a megjelenés dátumát is bejelentették, egészen konkrétan a dátum 2026. szeptember 25-e, Come This Madness, ez a 12. stúdióalbumoknak a címe, és az albumról eddig két kis lemez megjelent már, az első az a One on One, a második pedig a The Cult of Ignorance című felvétel. Hát egyébként a Europe el volt foglalva, mert hogy készült róluk egy életrajzi film is, amely 2024 végén jelent meg körülbelül, és Europe the Movie címmel, amely bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, soha nem látott archív felvételekkel a 80-as és 90-es évekből, kitérve a hirtelen sztárrá válásra, a nehéz időkre és a 2000-es évekbeli visszatérésükre. Mi most akkor a lemezre hajtunk. Ez a Europe, és egyik legszebb power balladájuk a Carrie.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, és már mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánhatok. Hát ugye elbúcsúztattuk az augusztust egy jó játékkal, köszöntjük a szeptembert egy jó játékkal, mert hogy még csak a harmadik napját taposuk szeptembernek, ez itt egy csütörtök, ezen a héten van a játék, ergo itt játszunk, kérem tisztelettel, mégpedig akkor, hogyha szólok, hívni kell a +36 20 999 1039-es telefonszámot 9-én. Ha pedig találkozunk, akkor fel fogom tenni azt a teljesen nyilvánvaló kérdést, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Na most ez semmi más, csak a 103.9 Rock FM, csak is és csak a 103.9 Rock FM. És akkor meg lehet nyerni a 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszámát a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsákot a Centauria kiadó jóvoltából. Na hát én szerintem játékra fel most még nem szóltam, de lehet, hogy nem sokára megteszem. Addig is itt van az Aerosmith és a Prime.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

9 Rock FM, ma most itt van nekünk egy 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsákkal Csente úr a kiadó jóvoltából. Hát ezért semmi más nem kell tenni, csak most hívni a plusz 3620 999 1039-es telefonszámot.

29-én. Ha pedig találkozunk, akkor válaszolni kell arra a kérdésre, arra a borzasztó egyszerű kérdésre, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Ez nem más, mint a 103.9 Rock FM. Csak ezt az egy választ fogadom el, aztán már lehet is örülni a nyereménynek. És egyelőre örülünk az Oasisnek, de hát azért közben kapkodom a telefonokat. Ez lesz a Wonderwall.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: 93 Rock FM, na kérem tisztelettel, meg volt a játékfelhívás. Ki a kilencedik? Halló!
1: Szia, Zoli vagyok.
0: Szia, Zoli! A
1: játékra jelentkeztem.
0: Nem mondod. Nem mondod. Hát jókor, mert hogy éppen játék van, és te vagy a kilencedik!
1: Tényleg, hát ez csodálatos.
0: Na!
1: Nem történt vele.
0: Nem?
1: Nem, pedig már próbálkoztam egy párszor.
0: Figyelj, mindig van egy első alkalom. Kedves Zoli, azért ennyire nem egyszerű a játék. Meg kell tőled kérdeznem, hogy melyik a kedvenc rádiód?
1: Hát ez nem más, mint a 103.9 Rock FM.
0: Zoli, köszönöm szépen. 3D Edi figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Csenta úrja kiadó jó voltából.
1: Hát ez nagyon jó. Köszönöm szépen.
0: Hát figyelj, te dolgoztál, megérte, én semmit nem tehetek, megnyerted, kész.
1: Köszönöm, hát tényleg örülök.
0: És még biztos, hogy mások is örülnek a mai nap folyamán, én pedig annak örülök, hogy jön a Genesis és az Invisible Touch.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 fenn. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, de már elmúlt egy óra, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Hát telik múlik a szeptember is azért, mert ugye most már szeptember 3-a csütörtök van, és hát augusztusban kezdtük ezt a hetet, csak aztán hirtelen szeptember lett, és gondoltuk, hogy ezt megünnepeljük egy jó játékkal, egy jó nyereménnyel. 3D Eddy figuragyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jó voltából. Ugye ez volt a nyeremény. A játék menete pedig a következő, hogy figyelni kell engem, és hogyha én szólok, akkor 9-ként kell hívni a +3620 999 1039-es telefonszámot. Na most, én akkor, ha találkozunk, meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Erre pedig egyetlen egy lehetséges válasz létezik, ez a 103.9 Rock FM. Nagyon-nagyon egyszerű a játék, nagyon szórakoztató a játék, és nagyon jó zenék szólnak közben, no pláne. Hát itt van velünk a Journey és a Separate Ways.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Na most az van, hogy a Warrant Cherry Pie című dala a hair metal egyik legismertebb himnusza lett, pedig eredetileg rajta sem volt az albumon. Hogy kerül a csizma az asztalra? A zenekar második lemezét Uncle Tom's Cabin címmel akarták volna kiadni, de a Columbia Records vezetője közölte, hogy kell még egy nagy rádióbarát rock himnusz. Felhívta az énekes Jenny Lane-t, aki később azt mondta, hogy valami olyasmit kértek tőle, mint az Aerosmith Love in an Elevator című dala. Lane leült, és nagyjából 15 perc alatt megírta a Cherry Pie-t. A dalra erősen hatott a Def Leppard Pour Some Sugar on Me-je, ami különösen vicces párhuzam, mert az is csak az utolsó pillanatban került a Hysteria című albumra. A Cherry Pie végül teljesen átírta a Warren történetét, a kiadó az egész album marketingjét a dal köré építette, a lemez címét is Cherry Pie-ra változtatták, a szám pedig 1990-ben a Billboard 600 tizedik helyéig jutott. Ehhez jött még az MTV-n folyamatosan pörgő klip, benne Bobby Brown-nal, aki nem sokkal később Jenny Lane felesége lett, a videó pedig annyira túltolta a klasszikus hair metal szexiséget, hogy a kanadai Munch Music egyenesen megtagadta a sugárzását, mert szexistának tartotta. Hát bennünket ez most nem zavar, ez a Warrant és a Cherry Pie.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Még mindig az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M3-ason a Gyöngyös Nyugat csomópontnál új terelést építettek ki, a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon, és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között, aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Plusz 30-20-99-9-9, az ami SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már érkezik is az Alice in Chains, ez a Dumbo.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt.
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103 lesz Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtök, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és hát ez a hét már csak abban telik, hogy itt játszunk össze-vissza, ezzel búcsúztattuk az augusztust, és ezzel köszöntjük a szeptembert, mégpedig 3D egdi figuragyűjtemény első lapszáma, a nyeremény, és a The Trooper figurával ráadásul, valamint egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából, a játék pedig a következő, hogyha szólok, engem kell figyelni, és hogyha szólok, akkor hívni kell a +3620 999-1039-es telefonszámot 9-én, és hogyha ez megvan, és hogyha találkozunk, akkor meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc rádiónk. Hát erre a válasz pedig nem más, mint az, hogy a 103.9 Rock FM. Ilyen egyszerű, ilyen szórakoztató, és ilyen jó a nyeremény. Na meg, ami még nagyon-nagyon jó, azok a rockzenék, hát nem csoda, hiszen most amit látok itt, ami jön, az a The Who, és a Miami helyszínelőknek a zenéje, a főcím dala, ez a Won't Get Fooled Again.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy a pénteki napon a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, ezekből számottevő csapadék viszont sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Ennyi. Na, hát akkor ennek örülünk, és örülünk a The Cardigans dalának is. Ez a My Favorite Game.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 1039. Rock FM.
1: Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

93.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel, no meg játékkal. Flamancse Krisztián, 3D Eddie figuragyűjtemény első lapszáma, a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Na, hát ennyi, és még holnap is lesz nap, úgyhogy holnap is nyerhet mindenki, aki csak szeretne. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Aerosmith.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és a csütörtöki rock délután rettenetesen megy ez a hét is, mert hogy hétfőn kezdtünk el játszani, és ahogy Csizi is búcsúzott, lassan-lassan majd az utolsó nyeremény lehetőségeket mondhatjuk, majdnem már csütörtökön is, de pénteken aztán mindenféleképpen kellemes délután. Klamoncsek Krisztián vagyok. Állítólag ma van egy hideg front, amiből a felhősödés az itt van, meg néha a napsütés is, meg a 29 fok. Hát néha nekem 30-34 fokot is mutatott a napsütötte hőmérő, de nyilván ezt betudtam a napsütésnek. Szóval van egy hideg front, emiatt nem lesz se 30, se 33, és utána viszont péntekre igen, de szombaton a hideg front miatt megint nem jön a kánikulai 33-as magasság, már csak 26-29 fokokról beszélünk, de akinek ez nem elég, jövő hét elején meg megint 29-32 fok lesz. Szóval ebből a szeptemberi nyárból lehet, hogy nem is jövünk ki, meg nem is akarunk kijönni, ahogy a játékokból sem. Igen, Edi, tudom, de nem most van a játék, egy picit mérsékelt magad, és utána mindenféleképpen beszélgetünk, nem csak veled, hanem a hallgatókkal is, mindenféle jóról, ami Iron Maiden, hátitáska, játék, és satöbbi, mondom még egyszer, ami nem most van, egyébként az összes telefoncsörök. Kellett nekem ebbe belebonyolódni, itt a Metallica, és a Nothing Else Matters a Rock FM-en.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy történt egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán és egy másik a Vaspálya utcában. Jelzőlámpa hiba van a 18. kerületben a Szarvas Csárda térnél, sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, és útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, valamint sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján. És a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap reggel 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

sel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, rockkorszakok jönnek, mennek. A 90-es évekből rengeteget beszéltünk arról a rockkorszakról, amit úgy hívunk, hogy grunge, vagyis alternatív rock, és hát ezen belül is a Seattle-i szenzációs négyes, akik megrengették a világot a zenéjükkel, és ezzel az egész műfajjal Nirvana, a mozgalom zászlóvivője, amely a Nevermind albummal és Kurt Cobain vezetésével a fősodorba emelte ezt a bizonyos műfajt. Aztán a Pearl Jam, Eddie Vedder mély hangjával és klasszikus rockot idéző, mégis nyers hangzásával vált az egyik legsikeresebbé. Az Alice in Chains szintén Seattle-ből a sötétebb, pszichedelikusabb és vészjóslóbb hangulatáról, valamint Lane Staley és Jerry Cantrell ikonikus vokál harmonizációjáról ismert. És nem utolsó sorban a Soundgarden, akik MTV díjasok voltak ezzel a zeneszámmal kapcsolatban a 90-es évek kellős közepén, és ez is lett a legnagyobb sikerük, a műfaj egyik igazi mérföldköve. Éme a Soundgarden és a Black Hole Sun.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, boldog 90-es évek, ha már emlegettem a Soundgarden kapcsán nagyjából 10 perccel ezelőtt, és a boldog 90-es években pont az elején, 1992-ben kezdett az Ugly Kid Joe. A történetben nem ez a meglepő, hanem az, hogy azóta hány év is telt el, 34, és ők még mindig léteznek. Persze volt idő, amikor nem léteztek, vagy legalábbis szüneteltették a munkásságot. Ennek következtében aztán mindenki már lemondott róluk. Egyébként is a 90-es évek elmúltával néhány, nagyon sok zenekarról lemondtak már, mert hogy egy évtizedhez köthetően a nevek elmúlnak. Hát nem mindenki, az Ugly Kid Joe például nem. Ez volt a karrierindító siker, az Everything About You, és ezt még olyanok követték, mint a Cats in the Cradle, és még néhány dal, amivel egyébként mérsékeltebben lettek sikeresek. Duranásnak ez az első, nagyon jó volt. Klamoncse Krisztián vagyok, megint csúnya hírek jönnek a csütörtök délutánban, nem annyira az időjárás a csúnya, mert hogy az megmaradt átmeneti felhősnek, és nagyjából 29-30 fokosnak, ráadásul a következő napokban sem jön belőle valamiféle enyhe, szélsőségekre nem kell számítani. De arra igen, hogy Budapesten történt egy baleset a 20. kerületben a Szentlőrinci úton, és még olyanokat tudok, hogy jelzőlámpa hiba van a 18. kerületben a Szarvascsárda térnél, ezt megnéztem újra, hogy érvényes legyen még, amikor mondom, érvényes. Sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, útszűkület Csepelen, a Határ utcai körforgalomban, és van egy sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, illetve a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 18.30-kor kezdődik, holnap hajnali 5-kor fejeződik be. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rock FM, haló.
1: Haló, a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Volt játékfelhívás?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Én úgy értettem.
0: Hát nem volt még, de lesz. Az a jó hír.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 1985 óta mindenki azt várja, hogy tele legyen a város szerelemmel, ezekben a napokban pedig mindenki ezt várja. De még egy nagyon picit várni kell rá. Tudom, hogy az őrület a tetőfokára hág csütörtökön és pénteken, mert hogy nagyon fogynak a nyeremények, és hiába vannak különböző napszakok különböző műsorvezetőkkel, a nyeremények csak fogynak, fogynak és fogynak. Szólni fogok egyértelműen, hogy mikor van a játék. Michael Hutchence énekel most a Rock FM-en, az ausztrál csapat neve In Excess, a dal címe Never Tear Us Apart.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, a hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Sávlezárások még a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren a következő hónapokra. Lezárások Budapesten a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Új kerékpáros sáv és parkolós sáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, egy irányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és hetek óta forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton befelé, buszsávban a Villányi út előtt 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0629999-es számot, legyél a 9. telefonáló, mondd el, melyik a kedvenc rádiód, 103.9 Rock FM, és tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután is, azok a fekete éjszakák, Deep Purple, Black Knight, hát a legjobb klasszikusok, legnagyobb klasszikusok biztos, hogy nálunk vannak, azt már hozzá sem teszem, hogy rock klasszikusok magától értetődik. Mikor lesznek a fekete éjszakák? Szerintem mindenki észrevette, hogy augusztus 20-a után egyre jobban sötétedik. Először még csak éppen hogy, aztán utána egyre jobban, aztán szeptember végére már nagyon-nagyon érezhetően, októberben meg már talán teljesen más időjárás lesz. Nem azt mondom, hogy napközben nem lehet nagyon-nagyon jó, és esetleg még utózöngéje az indián nyárnak, de lehet, hogy az október lesz már az, hogy reggelente hideg van, megkockáztatom, ha nem is mínuszokkal, napközben pedig akár 20 fokok is lehetnek még. Hát de ilyen az ősz. Illetve már sokak szerint ősz sincs, meg tavasz sincs. Nyár van, annak a lefutása, meg valamiféle télre hasonlító bármi, meg annak a lefutása. És akkor a langyos tél után meg egyszer csak berobban a nyár, mondjuk jövő májusban. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok. Baleset történt a 20. kerületben a Szentlőrinci úton, ilyeneket tudok Rock FM hallgatóktól, és még olyanokat, hogy sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalom, és sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, közben pedig a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is 18:30-kor kezdődik, hajnali 5-kor feloldják. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! Mi jön most? Szerintem ebből már mindenki tudja. Kötelező körök, 9-ként kellene befutni a telefonvonalba, erre figyeljen nagyon mindenki, mert ez az igazi belépő. Egyébként pedig ez az Iron Maiden játék, és a nyeremény 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával, és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Nagyon fogynak a nyeremények, úgyhogy nagyon sok szerencsét kívánok a mostani játékhoz.

0: Szigeten, haló.
1: Jó napot kívánok, Csilla vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Jó napot kívánok, Csilla. Igazi rocker tisztelhetünk Csillában?
1: Hát jó, most is hallgattam az előbb Eddát. Nagyon, nagyon jók ezek a számok.
0: Nem is volt Edda?
1: Edda egy fél órája. Edda mindig van, meg Piramis is van.
0: Nagyon sok minden van. Aerosmith is van, meg Cars is van, a Drive, meg Mobilmania is van. Nagyon-nagyon sok minden van. 9. hely is van, Csilla.
1: Igen. És kinek kiadó a 9. hely?
0: Hát mondjuk Csillának. Tegeződünk, Csilla, vagy magázódunk?
1: Persze, magázódva tegeződve magázódunk.
0: Drága Csilla, magát én annyira letegezem, maga lett a 9.
1: Ugye?
0: Az is stimmel, nagyon jó. Nekem már itt semmit nem kell mondani, és semmit nem kell kérdezni.
1: De jó.
0: Azért azt elmondhatom, hogy mindenki nyer, aki így lép be a telefonvonalba, hogy mondjuk 9. a szlogent is tudja, a műsorvezetőt se hagyja kérdezni, és magától megcsinál mindent, mint egy ilyen biorobot, és akkor nyer. Ez így jó?
1: Jaj, de jó. Köszönöm szépen. Kapok hátizsákot, ugye?
0: Na ez az, hogy ez a hátizsák hogy néz ki. Ezt kérdezem egy hete. De nem segít senki. Iron Maiden nem. Hátizsák. Egyébként többen panaszolták, hogy mert hogy velük még nem lépett kapcsolatba senki, úgyhogy ezúton üzenem az összes türelmetlen Rock FM hallgatónak, a türelmeseknek is, hogy türelem, mindenkit felhívunk, és mindenkivel minden adatot leegyeztetnek. Jó lesz?
1: Értem, jó. Köszönöm szépen még
0: ez egyszer. Nem csak Csillának szólt magának, drága
1: magának
0: Csilla neked
1: igen.
0: Magának, hanem mindenkinek.
1: Értem, köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm, ügyes
1: jó,
0: voltál, szia-szia. Szia.
1: Köszönöm, szervusz.
2: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, súlyos műhelytitkok következnek. Csütörtökre elfogytak a játékok, és már csak péntekre maradtak. Ez azt jelenti, hogy Happy Andrénél a reggelben, Csizinél a napközbenben, és még a pénteki rock délutánban is feltétlenül, naná, ki nem hagynám. Viszont az az utolsó nap a játék szempontjából, tudom, hogy nagyon nehéz a bekerülés, tudom, hogy 9-nek kell, és egyébként is rengetegen hívják egyszerre egy időben ugyanazt a telefonszámot. Műsorvezetők mentségére mondom, ezeket a szabályokat nem mi találjuk ki. Itt a The Doors, és a Break on Through to the Other Side, a Rock FM-en. You know,

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, a hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Sávlezárások még a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren a következő hónapokra. Lezárások Budapesten a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Új kerékpáros sáv és parkolós sáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és hetek óta forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton befelé, buszsávon a Villányi út előtt 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, kissé szeles, de nyárias idő van és marad is ezekben a napokban. Pénteken például fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. A hajnalok nem rosszak, 19 fok körül, napközben pedig nem biztos, hogy átlépjük a 30 fokot, de a 27-30 fok körüli értékek garantáltak. Szombaton aztán megint egy hideg front borzolhatja a kedélyeket, néhány helyen talán csapadék is lehet belőle, és ez a leghidegebb ezekben a napokban, bármilyen rosszul hangzik, 22 és 26 fok a reggeli, illetve a napközbeni csúcs, hogy aztán vasárnap alakuljon megint a nyár, 29 fok körül, és a jövő hét elején 29-32 fok körül. Úgy kell ezt elképzelni, hogy most csütörtöktől észrevétlenül egyre kevesebb lesz a felhő, és egyre több a napsütés, ezért lesz jövő hét elején megint igazi nyár a szeptemberben.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM, milyen könnyű dolga van Axl Rose-nak. A neve alapján is ismeri az egész világ, hogy énekes, de egyetlen egy csapattal lehet összefüggésbe hozni, ez pedig évtizedek óta a Guns N' Roses. Vikidál Gyula ezzel szemben olyan zenekarokban kezdte, mint az Iris, a Kemmler, a Pop, a Recorder, a Gezarol, Pannonia, vagy a Team Rock Band, és aztán a P-Mobil, az országos hírnevet a Gezarolból átalakult P-Mobil énekeseként szerezte meg. A 70-es években jön a Dynamit 1979-ben, és a P-Box 1981-ben. De nincs vége, mert 1989-ben olyan formáció is volt, hogy Mennyhárt, Homonyik, Vikidál, ez volt az MHV, és napjainkban is tart a Mobilmánia. Íme a P-Box most a Rock FM-en.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, a hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Sávlezárások még a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren a következő hónapokra. Lezárások Budapesten a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és hetek óta forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton befelé, buszsában a Villányi út előtt 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, útszűkület van Csepelen a Határ utcai körforgalomban, és sávlezárás az Árpád híd budai lehajtóján, a hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól hajnali 5-ig tart. Sávlezárások még a fővárosban a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 22. kerületben a Leányka utcában, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, és forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren a következő hónapokra. Lezárások Budapesten a 3. kerületben a Petúr utcában, a 8. kerületben a Dankó utcában és a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában is. Félpályás lezárás van a 2. kerületben a Törökvész úton, a 22. kerületben a Rózsakert utcában és napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton. Új kerékpáros sáv és parkolósáv van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és hetek óta forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton befelé, buszsában a Villányi út előtt 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM kissé szeles, de nyárias idő van és marad is ezekben a napokban. Pénteken például fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati északnyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. A hajnalok nem rosszak 19 fok körül, napközben pedig nem biztos, hogy átlépjük a 30 fokot, de a 27-30 fok körüli értékek garantáltak. Szombaton aztán megint egy hideg front borzolhatja a kedélyeket, néhány helyen talán csapadék is lehet belőle, és ez a leghidegebb ezekben a napokban, bármilyen rosszul hangzik, 22 és 26 fok a reggeli, illetve a napközbeni csúcs, hogy aztán vasárnap alakuljon megint a nyár 29 fok körül, és a jövő hét elején 29-32 fok körül. Úgy kell ezt elképzelni, hogy most csütörtöktől észrevétlenül egyre kevesebb lesz a felhő, és egyre több a napsütés, ezért lesz jövő hét elején megint igazi nyár a szeptemberben.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, mindenki a saját útját járja, de csak holnapig, mert holnap a Rock FM hallgatók életét meghatározzák az Iron Maiden játékok. Utolsó nap, utolsó nyerési lehetőségek. Bűdi Szili is a saját útját járja. Ma este csütörtöki Rock the Night a szokások szerint 8 és éjfél között. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Holnap délután visszatérek, és hozom az utolsó játékokat és az utolsó nyereményeket. Yes!

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
5: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

Du hast mich. Du hast mich.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

példa, Gergely, hát ebből van egy jó pár, például az én Markos Gergely barátom. De ott vannak a Herminák, akiről például lakóparkot vagy egész városrészt neveztek el Zuglóban. Szóval boldog névnapot mindenkinek, és akkor indulnak a földkerekség leges legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM, lássuk ki a ma született bárányunk, 76. szeptember 3-án született Ashley Jones, amerikai színésznő, akit a Nyughatatlan fiatalok és a szenvedélyek viharában című sorozatokból ismerhetünk, bár televíziós szerepei hozták meg számára a legnagyobb hírnevet, több filmben is játszott, és sokat, vagy sokan emlékeznek rá szenvedélyes, erőteljes alakításairól. Munkássága vagy mókássága megmutatja, hogy mennyire is fontos a kitartás a hollywoodi pályán.

műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Ha Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. No, hát kérem szépen, ki a ma született bárányunk még? Hát 1942. szeptember 3-án született Al Jardine, a Beach Boys egyik alapító tagja. Ő volt a banda ritmusgitárosa és énekese, aki a híres kaliforniai surf rock hangzást megteremtette. Olyan dalokat adott a világnak, mint a Help Me, Ronda vagy a Slow John B. A Beach Boys zenéje örök nyári életérzést közvetít, és Jardine szerepe ebben kulcsfontosságú volt.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, nem akárki ünnepli ma a születésnapját, mégpedig az az úriember, akinek köszönhetjük a leg-leg-leg, a Kapcsoltam című műsorokat. Szóval 1955. szeptember 3-án született Rózsa György, a legendás televíziós személyiség, aki generációk nőttek fel a szórakoztató, mindig kulturált televíziózásán. Stílusa, közvetlensége és játékos humora miatt a nézők máig szeretettel emlékeznek rá. El kell mondanom a személyes élményemet vele, egy kvízműsort készítettünk együtt, akkor még bemelegítő emberként dolgoztam a televízióban, és Rózsa Gyuri volt a műsorvezető, és azt tapasztaltam vele kapcsolatban, hogy ő rettenetesen művelt ember. Nem volt olyan kérdés, amire ne tudta volna a választ egyébként is, és mindenre tudott egy poént mondani, és mindenre tudott valami frappát.

releváns mondani, de ami abszolút feltűnt, hogy mindenről van tájékozódása. Egy nagyon művelt emberről van szó. Rózsa Gyuri bácsi, az Isten éltessen téged születésnapodon!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, nagyon jön egy kis tudomány. Gyerekek, hát tippeljük meg, mikor született az első gyors töltő? Ugye? Hát nem könnyű, nem könnyű. Egy évszámot szeretnék kérni, magatokba így mormoljátok. Tehát, hogy 1900 mikor született az első gyors töltő elektromos járművekhez? Igen? Hát akkor azt mondja, 5, 4, 3... 2-1, 1914. szeptember 3-án találta fel, ugye? Megdöbbentő. Andrew M. Lawrence az első gyors töltőt az elektromos járművekhez. Bár akkoriban az elektromos autók még ritkaság számba mentek, ez a fejlesztés előre vetítette a jövőt. Ma több mint 100 évvel később újra forradalmat élünk át az e-autózás világában, Lawrence ötlete pedig időtállónak bizonyult.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM, azon belül is a Rock The Night. Hello, hello, hello! Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb csemegét, ezek a csemegék pedig nagyon finomak és ízletesek a fülnek leginkább. A telefonszámunk továbbra is 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk az internet segítségével Chicagótól egészen Torka szakadtáig. Elmúlt 10 óra és egészen éjfélig tart a Rock The Night, amelyet természetesen a legnagyobb szeretettel ajánlok minden kedves rockzene hallgató szívébe és fülébe. Ebben a pillanatban folytatódik a 10 óra utáni lélekmasszázs, természetesen a legjobb lélekmasszőrök segítségével. Igazi, hamisítatlan, tiszta rockzenét sugárzunk ebben a pillanatban is. Mindenkinek jó szórakozást!

Mert 3-án Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent Németországnak Lengyelország lerohanása miatt. Ez a döntés hivatalosan is a II. Világháború kitörését jelentette Európában. Ez a háború innentől kezdve 6 éven át hatalmas áldozatokat követelt, és teljesen átrendezte a geopolitikai térképet.

103.9 Rock FM. No, hát hogyha az előbb a gyors töltőt kérdeztem tőletek, hogy mikor fedezték fel, akkor kicsit közelebb leszünk a most következő feltaláláshoz, mert hogy az kellene megtippelnetek, hogy 1900-hányban szabadalmaztatták az első elektromos mosógépet, például az Egyesült Államokban. Na, hát 1900-hányat írunk? Elektromos mosógép a kérdés. Azt mondom, hogy 5, 4, 3, 2, 1, szóval 1910. szeptember 3-án szabadalmaztattak az első elektromos mosógépet az Egyesült Államokban. Ez a találmány alapjaiban változtatta meg a háztartások életét, hiszen korábban a mosás egy egész napos fáradtságos folyamat volt, ráadásul különböző faeszközök kellettek hozzá, vagy egy patak. A mosógép az egyik legfontosabb háztartási eszközzé vált, amely rengeteg időt szabadított fel a családok életében.

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

üdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

zenék a 80-as évekből. Zenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Könyköd voltam! Ez a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.